Mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi fájlak, mint a tűz, kert a mélyen, mi f